ja kige saja, enta kadudrina kunule maina. Gente deligan face de mandila, uei che dulu asu preferisciala.